0: Shalom, shalom, shalom. Ε, εγώ απαντάω πριν, όχι πράτα. Κάιδε λίγο, παπατούρι. Εγώ το
1: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, sh

Chemngetich nekanyorchigei 518, mi nekile Sheila nekanyorchigei 1000, mi nekile Frida nekanyorchigei 1000.

Chito nekanyor bonus kora nekure Chebet nekanyorchigei 740. Congratulations 740. Al tiketit o dadi number 6. Toma tego 6 situ kena gilengwa nekete boda *274#. *274#. *274#. Ticket number 6 o dadi. Ticket number 6.